Cie jantan cie padusi cie padusi cie kalaki alang nyua mande bahagia walaupun mande urang banse yona. Oh, tapi malang tibo di mande